90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

voltál, de te vadultál, vele tanultam, poklos mennyország. Kicsit eldurvultál, nem is hiányzott, csak az eső fáj.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave this town to see the world, 'cause it's something that I gotta do. I don't wanna

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendben lezajlott a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi tegnap. Árthat kamaszkorban a túlzásba vitt bőrápolás, a nap mellé majd felhők érkezhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi. A vizsgák tegnap a magyar nyelv és irodalommal kezdődtek, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések, aztán Arany János költeményét a Tölgyek alatt című művet elemezhették a diákok. A mai matematika után holnap majd történelemből írásbeliznek a tanulók, ezután jönnek az idegen nyelvek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. Szabadföldön május közepétől érik a gyümölcs, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület, a tavalyi termés mennyiségre számít. Az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van.
1: Egyre több 10 éves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás azonban ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint mindez bőrszárasságot, irritációt, allergiás reakciót okozhat. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő házi praktikákat. Sokat süthet a nap ma is, de később majd felhők is megjelennek az égen. Estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, zápor, zivatar is jöhet, 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Kicsit visszaesik a hőmérséklet, legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 5-e reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pitchbook.
1: Megkezdődött a tavaszi érettségi időszaka. Május 20-áig lehet felajánlani adónk 1+1%-át. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Hétfőn reggel a magyar nyelv és irodalom írásbelivel elkezdődött a tavaszi érettségi időszak. A végzősök reggel 9 órától közép és emelt szinten adtak számot tudásukról. Az MTI azt írja, a középszintű feladatok között Jókai Mórral, Vas Alberttel és Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint magyar nyelv és irodalomból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten pedig több mint 2400-an vizsgáztak. Május 20-a a személyi jövedelemadó bevallási határideje, és eddig a napig lehet felajánlani adónk 1+1%-át egy civil szervezetnek, illetve egy vallási közösségnek. Az 1%-ok felajánlásáról eddig online 685 ezeren nyilatkoztak, és az is látszik, hogy 190 ezeren már megkezdték a kitöltést az ESJA felületén, ám még nem küldték be nyilatkozatukat, írja a NAV. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át. A kedvezményezettekhez így összesen 42 milliárd forint érkezett. Júniusban ismét nyílt napot tart a Holcim-Bükkösdi kőbányája. Az érdeklődők június 13-án, valamint június 15-e és 17-e között tekinthetik meg a kőbányát, közben megismerkedhetnek a mészkő kitermelésének és feldolgozásának folyamatával, illetve a munkagépekkel. A részvétel regisztrációhoz kötött. A jelentkezésre június 5-éig van lehetőség, de érdemes gyorsnak lenni, mert tavaly rekordgyorsasággal teltek be a helyek. A bányalátogatás részleteiről a Holcim weboldalán lehet tájékozódni. Idén is kiemelkedően sikeres évadot tudhat magáénak a Pécsi Nemzeti Színház. A teátrum a hétvégén azt közölte, május elejéig 100 ezer nézőt fogadott az intézmény az előadásokon. A folyamatosan magas 90% fölötti látogatottság, illetve a teltházas előadások is azt mutatják, a Pécsi Nemzeti Színház iránti érdeklődés töretlen. A teátrum a jövőben is ezen az úton kíván haladni, ennek szellemében hirdette meg új évadát is, melyben 13 új bemutató szerepel. Vízhálózati munkák kezdődtek hétfőn Pécsett a Tettyén. A szakemberek egy nagy átmérőjű termelő vezetéken dolgoznak, a forrásház előtti területen új aknát alakítanak ki, melybe motoros tolózárat is beépítenek. Ennek köszönhetően a jövőben az üzemirányítók pontosabban tudják majd szabályozni, hogy mikor mennyi tettyei karsztvíz érkezzen a hálózatba. A kivitelezés során vízhiány nem várható, és a forgalmi rend sem változik a területen, de a forrásháznál lévő terület várható a július 10-éig nem használható parkolóként. Május 4-től új menetrend szerint közlekednek a pécsi buszok. A Tükebusz tájékoztatása szerint az új menetrend június 19-éig marad érvényben. Számos járat közlekedése ritkul ebben az időszakban. A társaság azt is közölte, hogy az ipartelepi munkásjáratok, illetve az eleve alacsonyabb forgalmú vonalakon járó buszok menetrendje nem változott. Az aktualizált hétfőtől érvényes menetrend elérhető a Tükebusz hivatalos oldalán. Végéhez közelít a szorgalmi időszak, hamarosan kezdődnek a tavaszi szemeszter vizsgái a Pécsi Tudományegyetemen. Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont most is meghosszabbított nyitvatartással várja azokat, akik az esti vagy éjszakai órákban itt, csendes környezetben szeretnének elmélyedni a tanulásban. A Tudásközpont hétfőtől szombatig a rendes nyitvatartáson túl délután 6 óra és éjfél között a második emeleti tanulótérben várja a tanulni vágyókat. Vasárnaponként pedig délelőtt 10 és éjfél között lehet használni a területet. A hagyományos könyvtári szolgáltatások a meghosszabbított nyitvatartás óráiban szünetelnek. Lezárult a Dunaszecsői Lánka patakot érintő fejlesztés. A település önkormányzata 600 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült a patak belterületi torkolati szakaszának rendezésére. Csaknem 250 méter hosszú szakaszon zajlott a munka, amelynek során rézsűvédelem, a mederfenék rendezése és rekonstrukciója is megvalósult. A beruházás mellett a vizek védelmének fontosságára felhívó, szemléletformáló rendezvényt is tartottak. Fejlesztések kezdődhetnek Szigetváron. A város honlapján azt írják, a szigetvári önkormányzat konzorciumban 500 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a szociális városrehabilitációra. A Móra Ferenc lakótelep egyes számú épületében felújítanak 11 szociális bérlakást, illetve az épület homlokzatát. Megtörténik a külső nyílászárók cseréje, korszerűsítése, illetve a szennyvízrendszer felújítása. A Magtár épületében is dolgoznak majd, itt új közösségi teret és tanodát alakítanak ki. A fejlesztés során a tanoda működtetéséhez szükséges eszközöket is beszereznek. Karbantartási munkák miatt több éjszaka is MÁV buszok közlekednek majd néhány vonat helyett. A MÁV csoport jelzése szerint a módosítás a Pécs-Villány-Mohács vonaljáratait érinti, május 6-áról 7-ére és 7-éről 8-ára virradó éjjel. A pótlóbuszokhoz igazodva több vonat menetrendje is módosul, Villány és Magyarbúj, illetve Villány és Pécs között. A részletes menetrendről a Vasúttársaság honlapján lehet tájékozódni. Egy hetes közlekedés biztonsági akció indult a hazai közutakon. A rendőrség vasárnapig a Baranyai utakon is kiemelt ellenőrzést tart, amelynek fókuszában a nehéz tehergépkocsik és a buszok állnak. A május 10-éig tartó akcióban a vezetési és pihenőidő betartását, a veszélyes áruk szabályos szállítását ellenőrzik kiemeltem. Karnyújtásnyira került a bajnoki címtől az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A bajnoki döntőben a DVTK elleni küzdelemben már 2-0-ra vezet a Pécs. A harmadik győzelem bajnoki címet ér. A két csapat ma újra találkozik, délután 6 órakor a Lauber Dezső sportcsarnokban, ahol egy pécsi győzelem esetén bajnokavatás történik. A klub várja a szurkolókat is a mai meccsre, és azt kéri, aki teheti, fehér ruhában érkezzen. A labdarúgó MB2 hétvégi fordulójában mind a két baranyai csapat győzni tudott. A HRN Kozármisleny a Kecskemétet fogadta vasárnap, és 2-1-es győzelmet aratott. Ezzel a Kozármisleny feljött a tabella 5. helyére. A Szent Lőrinc idegenben a Karcag vendégeként lépett pályára, és 1-0-ra győzte le ellenfelét. A csapat számára fontos volt ez a győzelem, így ugyanis a Szent Lőrinc elmozdult a kieső zónából, és jelenleg a 14. helyen áll a bajnokságban. Ez volt a Pécs Bók, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

legjobb zenék. Best FM. A legnagyobb sztárok. Régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép jó reggelt kívánok, 26.05.05, május 5, tehát kedd. Sok boldogságot kívánok a névnapos Györgyiknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 50 Cent, a Compact Disco és George Michael az első három előadó. Zenéljünk egy picit a sok friss, hasznos info után. 10 perccel múlt 6 óra. Jó reggelt, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 5-én kedden. Ma van a készhigiénés világnap, illetve a nemzetközi szülésznő bába nap és a mozgássérültek esélyegyenlőségének napja is. Akinek van Györgyi nevű vagy szülinapos ismerőse, köszöntheti ma reggel is nálunk 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Én pedig már indítom is a következőt a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Give It To Me, Timbalandtől, Nelly Furtadótól és Justin Timberlake-től a Besten.

0: Best FM, ha a legjobb zenék. Ma már több és vastagabb fátyol felhő szűrheti a napsütést, de esni még nem fog. 24-29 fokra készülhetünk. Részletek és friss infók a hírekben. Fél hét után pedig már a hétvégére kacsingatunk Michael Gray-jel. The Weeknd!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Május 20-áig rendelkezhetünk adunk 1+1%-áról. 25 fok közelébe emelkedik ma is a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Május 20-a a személyi jövedelemadó bevallási határideje, és eddig a napig lehet felajánlani adunk 1+1%-át egy civil szervezetnek, illetve egy vallási közösségnek. Az 1%-ok felajánlásáról eddig online 685 ezren nyilatkoztak, és az is látszik, hogy 190 ezren már megkezdték a kitöltést az ESJA felületén, ám még nem küldték be nyilatkozatukat, írja a NAV. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át. A kedvezményezettekhez így összesen 42 milliárd forint érkezett. Május 4-től új menetrend szerint közlekednek a pécsi buszok. A Tükebusz tájékoztatása szerint az új menetrend június 19-éig marad érvényben. Számos járat közlekedése ritkul ebben az időszakban. A társaság azt is közölte, hogy az ipartelepi munkásjáratok, illetve az eleve alacsonyabb forgalmú vonalakon járó buszok menetrendje nem változott. Az aktualizált hétfőtől érvényes menetrend elérhető a Tükebusz hivatalos oldalán. Karnyújtásnyira került a bajnoki címtől az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A bajnoki döntőben a DVTK elleni küzdelemben már 2-0-ra vezet a Pécs. A harmadik győzelem bajnoki címet ér. A két csapat ma újra találkozik, délután 6 órakor a Lauber Dezső sportcsarnokban, ahol egy pécsi győzelem esetén bajnokavatás történik. A klub várja a szurkolókat is a mai meccsre, és azt kéri, aki teheti, fehér ruhában érkezzen.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: 3 napon át aszfaltoznak Pécsett a Maléterpál úton, a Krisztina tér és az Enyezd utca közötti szakaszon. A munkák miatt teljes útzár érvényes a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, egy szakaszon a forgalom mindkét irányban csak egy sávon halad. Gázhálózati munkák miatt teljes útzárra kell számítani, a Péter és a Bolygó utca egy-egy szakaszán. A meteorológusok előrejelzései alapján ma nem lesz zavartalan a napsütés. Nyugat felől egyre vastagabb fátyolfelhők érkeznek majd térségünkbe, számottevő csapadék nem valószínű. A déli-délnyugati szél napközben többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt FM-ben a legjobb zenék. Május 5-én kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, amelyek szűrhetik a napsütést, keleten estig ugyanakkor derült marad az ég. Esni ma még nem fog, 24-29 fokot mérhetünk, holnap már lehet egy-egy zápor, akár zivatar sem kizárt, és csütörtökön is erre lehet készülni, közben marad a 23-28 fok körüli maximum. Végül is a hőmérsékletek alapján mondhatjuk, hogy itt a nyár, és az éterben is igaz ez, hiszen jön az ATB és a The Summer a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést kívánok. Meghallgatjuk május 5-e friss híreit, a következő fél órában pedig biztosan forog Fatboy Slim slágere. És zenél a Back to Black is. Telefon SMS Viber. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újra megnyitja kapuit a látogatók előtt a Bükkösdi kőbánya. Napos és felhős időszakok várnak ma ránk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Júniusban ismét nyílt napot tart a Holcim Bükkösdi kőbányája. Az érdeklődők június 13-án, valamint június 15-e és 17-e között tekinthetik meg a kőbányát. Közben megismerkedhetnek a mészkő kitermelésének és feldolgozásának folyamatával, illetve a munkagépekkel. A részvétel regisztrációhoz kötött. A jelentkezésre június 5-éig van lehetőség, de érdemes gyorsnak lenni, mert tavaly rekordgyorsasággal teltek be a helyek. A bányalátogatás részleteiről a Holcim weboldalán lehet tájékozódni. Hétfőn reggel a magyar nyelv és irodalom írásbelivel elkezdődött a tavaszi érettségi időszak. A végzősök reggel 9 órától közép és emelt szinten adtak számot tudásukról. Az MTI azt írja, a középszintű feladatok között Jókai Murral, Vas Alberttel és Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint magyar nyelv és irodalomból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten pedig több mint 2400-an vizsgáztak. A labdarúgó NB2 hétvégi fordulójában mind a két baranyai csapat győzni tudott. A HR-en Kozár Mislen a Kecskemétet fogadta vasárnap, és 2-1-es győzelmet aratott. Ezzel a Kozár Mislen feljött a tabella 5. helyére. A Szent Lőrinc idegenben a Karcag vendégeként lépett pályára, és 1-0-ra győzte le ellenfelét. A csapat számára fontos volt ez a győzelem, így ugyanis a Szent Lőrinc elmozdult a kieső zónából, és jelenleg a 14. helyen áll a bajnokságban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: 3 napon át aszfaltoznak Pécsett a Maléterpál úton, a Krisztina tér és az Enyezd utca közötti szakaszon. A munkák miatt teljes útzár érvényes a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, egy szakaszon a forgalom mindkét irányban csak egy sávon halad. Gázhálózati munkák miatt teljes útzárra kell számítani, a Péter és a Bolygó utca egy-egy szakaszán. A meteorológusok előrejelzései alapján ma nem lesz zavartalan a napsütés. Nyugat felől egyre vastagabb fátyolfelhők érkeznek majd térségünkbe, számottevő csapadék nem valószínű. A déli-délnyugati szél napközben többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! 26.05.05, ez a mai dátum, május 5. kedd. A Györgyiknek kívánok már is boldog névnapot, és Isten éltesse a szülinaposokat is. A Basement Jacks kezd már is good luck, hadugó baleset van, várom az infót, 20-as, 55-55-155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 5-én, azon a napon, amelyen 65 évvel ezelőtt az első amerikai űrhajós Alan Shepard Jr. haditengerész parancsnok kilépett a világűrbe. Az űr után pedig vissza az időben a 90-es és 2000-es évekhez. Jön Beyoncé és az Irreplaceable a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. 24-29 fok, nyugat felől már több és vastagabb fátyolfelhő érkezhet. Az esernyők viszont ma még nem fognak kelleni. Holnap-holnap után már zápor, zivatar is lehet, közben marad a meleg. Még több időjárás jelentés és friss infók a hírekben, aztán a Stereo MC-z érkezik a Connected-del. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Befejeződött a fejlesztés a Dunaszekcsői Lánkap-pataknál. Napos és felhős időszakok várnak ma ránk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Lezárult a Dunaszekcsői Lánkap-patakot érintő fejlesztés. A település önkormányzata 100 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült a patak belterületi torkolati szakaszának rendezésére. Csaknem 250 méter hosszú szakaszon zajlott a munka, amelynek során rézsűvédelem, a mederfenék rendezése és rekonstrukciója is megvalósult. A beruházás mellett a vizek védelmének fontosságára felhívó, szemléletformáló rendezvényt is tartottak. Fejlesztések kezdődhetnek Szigetváron. A város honlapján azt írják, a szigetvári önkormányzat konzorciumban 500 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a szociális város rehabilitációra. A Móra Ferenc lakótelep egyes számú épületében felújítanak 11 szociális bérlakást, illetve az épület homlokzatát. Megtörténik a külső nyílászárók cseréje, korszerűsítése, illetve a szennyvízrendszer felújítása. A Magtár épületében is dolgoznak majd, itt új közösségi teret és tanodát alakítanak ki. A fejlesztés során a tanoda működtetéséhez szükséges eszközöket is beszereznek. Vízhálózati munkák kezdődtek hétfőn Pécsetta tetjén. A szakemberek egy nagy átmérőjű termelővezetéken dolgoznak. A forrásház előtti területen új aknát alakítanak ki, melybe motoros tolózárat is beépítenek. Ennek köszönhetően a jövőben az üzemirányítók pontosabban tudják majd szabályozni, hogy mikor mennyi tetjei karsztvíz érkezzen a hálózatba. A kivitelezés során vízhiány nem várható, és a forgalmi rend sem változik a területen, de a forrásháznál lévő terület várható a július 10-éig nem használható parkolóként. 3 napon át aszfaltoznak Pécsetta a Maléterpál úton, a Krisztina tér és az Enyezd utca közötti szakaszon. A munkák miatt teljes útzár érvényes a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, egy szakaszon a forgalom mindkét irányban csak egy sávon halad. Gázhálózati munkák miatt teljes útzárra kell számítani, a Péter és a Bolygó utca egy-egy szakaszán. A meteorológusok előrejelzései alapján ma nem lesz zavartalan a napsütés. Nyugat felől egyre vastagabb fátyolfelhők érkeznek majd térségünkbe, számottevő csapadék nem valószínű. A déli-délnyugati szél napközben többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! 5 kilométeres a dugó az M3-ason Budapest felé, ugyanis a Bagnál kiépített terelésben lerobbant valaki. Sokan próbálnak a 3-as főúton kerülni, a Szód belterületén egy picit feltorlódott az is. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, ezekből még több már, mint infóból jönnek a hírek. 8 után visszahozza a 2000-es éveket a United. A 90-es évekbe pedig Lisa Stansfield-el kirándulunk. Még egyszer jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést, nagy kalappal az érettségizőknek. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újra megnyitja kapuit a látogatók előtt a Bükkösdi kőbánya. Napos és felhős időszakok várnak ma ránk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Júniusban ismét nyílt napot tart a Holcim Bükkösdi kőbányája. Az érdeklődők június 13-án, valamint június 15-e és 17-e között tekinthetik meg a kőbányát, közben megismerkedhetnek a mészkő kitermelésének és feldolgozásának folyamatával, illetve a munkagépekkel. A részvétel regisztrációhoz kötött. A jelentkezésre június 5-éig van lehetőség, de érdemes gyorsnak lenni, mert tavaly rekordgyorsasággal teltek be a helyek. A bányalátogatás részleteiről a Holcim weboldalán lehet tájékozódni. Idén is kiemelkedően sikeres évadot tudhat magáénak a Pécsi Nemzeti Színház. A teátrum a hétvégén azt közölte, május elejéig 100 000 nézőt fogadott az intézmény az előadásokon. A folyamatosan magas 90% fölötti látogatottság, illetve a teltházas előadások is azt mutatják, a Pécsi Nemzeti Színház iránti érdeklődés töretlen. A teátrum a jövőben is ezen az úton kíván haladni, ennek szellemében hirdette meg új évadát is, melyben 13 új bemutató szerepel. A labdarúgó NB2 hétvégi fordulójában mind a két baranyai csapat győzni tudott. A HRN Kozár Mislen a Kecskemétet fogadta vasárnap, és 2-1-es győzelmet aratott. Ezzel a Kozár Mislen feljött a tabella 5. helyére. A Szent Lőrinc idegenben a Karcag vendégeként lépett pályára, és 1-0-ra győzte le ellenfelét. A csapat számára fontos volt ez a győzelem, így ugyanis a Szent Lőrinc elmozdult a kieső zónából, és jelenleg a 14. helyen áll a bajnokságban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: 3 napon át aszfaltoznak Pécsett a Maléterpál úton, a Krisztina tér és az Enyezd utca közötti szakaszon. A munkák miatt teljes útzár érvényes a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, egy szakaszon a forgalom mindkét irányban csak egy sávon halad. Gázhálózati munkák miatt teljes útzárra kell számítani, a Péter és a Bolygó utca egy-egy szakaszán. A meteorológusok előrejelzései alapján ma nem lesz zavartalan a napsütés. Nyugat felől egyre vastagabb fátyolfelhők érkeznek majd térségünkbe, számottevő csapadék nem valószínű. A déli-délnyugati szél napközben többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És a matek érettségi napján egy igazi paradoxon hárman, párban a United-tól. Nem sokára Ékon kezdi az órát a Lollival. Hello, jó reggelt kívánok! 6 perccel múlt 8. Maxim Levente vagyok. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Jön nem sokára még Kenny Williams és a Black Eyed Peas is.
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, a forgalom képe a szokásos reggeli, 8:45 körüli. Egy fokkal enyhébb talán, érettségi szünet van, ugye? Akik nem érettségiznek, inkább kirándulni mennek. Nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem, ha más a helyzet, meg lehet írni 0620 55 55 155. Találkozzunk félúton, ez már a Black Eyed Peas 2009-es slágerének címe, jön a Meet Me Halfway a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, május 5-én kedden a napi melegrekord 1945-ben született. Kaposváron mérték 33,4 Celsius fok volt, ami túl meleg. Coolio dalának is ugyanez a címe, Too Hot. A legfrissebb hírek után ezzel megyünk tovább. Előjáróban annyit, hogy ez a melegrekord ma nem kerül veszélybe. 27 fok körül alakul a maximum, esni ma még nem fog, holnaptól már eshet. Részletek a hírekben, aztán jönnek újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Május 20-áig rendelkezhetünk adunk 1+1%-áról. 25 fok közelébe emelkedik ma is a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Május 20-a a személyi jövedelemadó bevallási határideje, és eddig a napig lehet felajánlani adunk 1+1%-át egy civil szervezetnek, illetve egy vallási közösségnek. Az 1%-ok felajánlásáról eddig online 685 ezren nyilatkoztak, és az is látszik, hogy 190 ezren már megkezdték a kitöltést az ESJA felületén, ám még nem küldték be nyilatkozatukat, írja a NAV. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át. A kedvezményezettekhez így összesen 42 milliárd forint érkezett. Május 4-től új menetrend szerint közlekednek a pécsi buszok. A Tükebusz tájékoztatása szerint az új menetrend június 19-éig marad érvényben. Számos járat közlekedése ritkul ebben az időszakban. A társaság azt is közölte, hogy az ipartelepi munkásjáratok, illetve az eleve alacsonyabb forgalmú vonalakon járó buszok menetrendje nem változott. Az aktualizált hétfőtől érvényes menetrend elérhető a Tükebusz hivatalos oldalán. Karnyújtásnyira került a bajnoki címtől az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A bajnoki döntőben a DVTK elleni küzdelemben már 2-0-ra vezet a Pécs. A harmadik győzelem bajnoki címet ér. A két csapat ma újra találkozik, délután 6 órakor a Lauber Dezső sportcsarnokban, ahol egy pécsi győzelem esetén bajnokavatás történik. A klub várja a szurkolókat is a mai meccsre, és azt kéri, aki teheti, fehér ruhában érkezzen.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: 3 napon át aszfaltoznak Pécsett a Maléterpál úton, a Krisztina tér és az Enyezd utca közötti szakaszon. A munkák miatt teljes útzár érvényes a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, egy szakaszon a forgalom mindkét irányban csak egy sávon halad. Gázhálózati munkák miatt teljes útzárra kell számítani, a Péter és a Bolygó utca egy-egy szakaszán. A meteorológusok előrejelzései alapján ma nem lesz zavartalan a napsütés. Nyugat felől egyre vastagabb fátyolfelhők érkeznek majd térségünkbe, számottevő csapadék nem valószínű. A déli délnyugati szél napközben többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.

0: a világ ellen.
1: Best FM, a legjobb zenék. Nem esett messze az alma a fájától. Nem csak arra gondolok, hogy tehetséges zenész, Gwen Stefani 19 éves fia Kingston, hanem édesanyja köszön vissza az arcvonások mögül. Ránézünk a srácra, és olyan, mint egy 19 éves Gwen Stefanira hasonlító fiú. Hát, nem véletlenül, ugye? Jön a No Doubt és a Just a Girl 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: pár percünk 9 óráig. Jó reggelt kívánok, május 5-e, kett friss hírei után. Énekel a következő órában Karamell. Láttam nevetést szörnyű helyeken, égi jelenést szétlő tereken. És jön egy kis bíztatás az érettségizőknek a Sweetbox-tól. Minden rendben lesz, everything's gonna be alright. +20 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha a dugó, baleset van, várom az infót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újra megnyitja kapuit a látogatók előtt a Bükkösdi kőbánya. Napos és felhős időszakok várnak ma ránk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Júniusban ismét nyílt napot tart a Holcim Bükkösdi kőbányája. Az érdeklődők június 13-án, valamint június 15-e és 17-e között tekinthetik meg a kőbányát, közben megismerkedhetnek a mészkő kitermelésének és feldolgozásának folyamatával, illetve a munkagépekkel. A részvétel regisztrációhoz kötött. A jelentkezésre június 5-éig van lehetőség, de érdemes gyorsnak lenni, mert tavaly rekordgyorsasággal teltek be a helyek. A bányalátogatás részleteiről a Holcim weboldalán lehet tájékozódni. Hétfőn reggel a magyar nyelv és irodalom írásbelivel elkezdődött a tavaszi érettségi időszak. A végzősök reggel 9 órától közép és emelt szinten adtak számot tudásukról. Az MTI azt írja, a középszintű feladatok között Jókai Murral, Vas Alberttel és Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint magyar nyelv és irodalomból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten pedig több mint 2400-an vizsgáztak. A labdarúgó NB2 hétvégi fordulójában mind a két baranyai csapat győzni tudott. A HR-en Kozár Mislány a Kecskemétet fogadta vasárnap, és 2-1-es győzelmet aratott. Ezzel a Kozár Mislány feljött a tabella 5. helyére. A Szent Lőrinc idegenben a Karcag vendégeként lépett pályára, és 1-0-ra győzte le ellenfelét. A csapat számára fontos volt ez a győzelem, így ugyanis a Szent Lőrinc elmozdult a kieső zónából, és jelenleg a 14. helyen áll a bajnokságban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: 3 napon át aszfaltoznak Pécsett a Maléterpál úton, a Krisztina tér és az Enyezd utca közötti szakaszon. A munkák miatt teljes útzár érvényes a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, egy szakaszon a forgalom mindkét irányban csak egy sávon halad. Gázhálózati munkák miatt teljes útzárra kell számítani, a Péter és a Bolygó utca egy-egy szakaszán. A meteorológusok előrejelzései alapján ma nem lesz zavartalan a napsütés. Nyugat felől egyre vastagabb fátyolfelhők érkeznek majd térségünkbe, számottevő csapadék nem valószínű. A déli-délnyugati szél napközben többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

0: Best FM, a legjobb zenék. Imi jelezte korábban, hogy baleset történt a 77-es főúton Tapolca térségében. Félpályás zárás mellett halad a forgalom, és baleset történt a 2-es főút Váci szakaszán és a 35-ös kilométernél. Szintén félpályás zárás van. Jó utat, ha dugó baleset van. A 0620-55-55-155-re várom az infót. Dalunis, Agat Pályban van itt. Ez a folytatás a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

Best FM a legjobb zenék. A Red Hot Chili után egy hír erejéig egy másik legenda, a Guns N' Roses, akik kirobbanó erővel tértek vissza a színpadra, és egyben hivatalosan is elindították 2026-os turnéjukat, amely egyben több mint 40 éves pályafutásukat is ünnepli. A zenekar április 30-án Floridában nyitotta meg új koncertsorozatát, ahol a rajongók hatalmas lelkesedéssel fogadták őket. Most pedig Amy Winehouse érkezik, és a Tears Dry on the Road a Besten.

Best FM, a legjobb zenék, egy kis ízelítő az eső hangulatából, amelyre holnap, de legnagyobb eséllyel a héten csütörtökön számíthatunk, akkor a maximum is visszaesik 20 fok környékére. Ma még 23-28 fok között alakul a maximum. És akkor 3-2-1 eső, Eminem, Dido, Stan a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 10 után jön majd az idei Sziget Fesztivál 0. napjának egyik sztárja, a Morcsiba. A 90-es és 2000-es éveket pedig majd a Unique-kal is felidézzük.

0: Pillanatokon belül az is kiderül, hogy milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
6: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Befejeződött a fejlesztés a Dunaszekcsői Lánkappataknál. Napos és felhős időszakok várnak ma ránk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Lezárult a Dunaszekcsői Lánkappatakot érintő fejlesztés. A település önkormányzata 100 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült a patak belterületi torkolati szakaszának rendezésére. Csaknem 250 méter hosszú szakaszon zajlott a munka, amelynek során rézsűvédelem, a mederfenék rendezése és rekonstrukciója is megvalósult. A beruházás mellett a vizek védelmének fontosságára felhívó, szemléletformáló rendezvényt is tartottak. Fejlesztések kezdődhetnek Szigetváron. A város honlapján azt írják, a szigetvári önkormányzat konzorciumban 500 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a szociális város rehabilitációra. A Móra Ferenc lakótelep egyes számú épületében felújítanak 11 szociális bérlakást, illetve az épület homlokzatát. Megtörténik a külső nyílászárók cseréje, korszerűsítése, illetve a szennyvízrendszer felújítása. A Magtár épületében is dolgoznak majd, itt új közösségi teret és tanodát alakítanak ki. A fejlesztés során a tanoda működtetéséhez szükséges eszközöket is beszereznek. Vízhálózati munkák kezdődtek hétfőn Pécsett a Tettyén. A szakemberek egy nagy átmérőjű termelővezetéken dolgoznak. A forrásház előtti területen új aknát alakítanak ki, melybe motoros tolózárat is beépítenek. Ennek köszönhetően a jövőben az üzemirányítók pontosabban tudják majd szabályozni, hogy mikor mennyi tettyei karsztvíz érkezzen a hálózatba. A kivitelezés során vízhiány nem várható, és a forgalmi rend sem változik a területen, de a forrásháznál lévő terület várható a július 10-éig nem használható parkolóként. Három napon át aszfaltoznak Pécsett a Maléterpál úton, a Krisztina tér és az Enyezd utca közötti szakaszon. A munkák miatt teljes útzár érvényes a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, egy szakaszon a forgalom mindkét irányban csak egy sávon halad. Gázhálózati munkák miatt teljes útzárra kell számítani, a Péter és a Bolygó utca egy-egy szakaszán. A meteorológusok előrejelzései alapján ma nem lesz zavartalan a napsütés. Nyugat felől egyre vastagabb fátyolfelhők érkeznek majd térségünkbe, számottevő csapadék nem valószínű. A déli délnyugati szél napközben többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet maximuma 25 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És a sok ötös, 0505, ez a mai dátum, és 5 perccel múlt 10 óra. Hello, jó utat, jó munkát kívánok! Május 5-én, kedden tehát, sok boldogságot a névnaposoknak, ők ma a Györgyik, és Isten éltessen minden szülinapost is. Király Viktor és a Fire indítja az órát, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Nem kívánok részese lenni a rock and roll hírességek csarnokának. Többet tettem a rock and rollért, mint az ottani bohócok fele együttvéve. Nyilatkozta korábban Liam Gallagher, az Oasis frontembere. Ettől függetlenül úgy tűnik, akár akarja, akár nem, őt is beiktatják idén a hírességek csarnokába. A Britpop egyik megkerülhetetlen himnuszával, a Wonderwall-lal ők folytatják kedd délelőttöt.

0: Best FM, a legjobb zenék, aktuális közlekedési infók. Az M3-ason Mogyoród és az M31-es között felújítják a burkolatot a 27-es és a 19-es kilométer között. A főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtó ág járható, a lehajtó zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtó ág sem használható. És dolgoznak az M7-esen és a Velencei tó térségében, felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárd csomópont mindkét oldalon használható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatós ütések és borszfőzés. Regisztrálj Facebook oldalunkon. mobilkemence.xyz.
2: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Peach Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset, és élvezd a pillanatot. I Love Pécs Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya, a 90-es és 2000-es évek felejtésével.

délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Nyárias meleg lesz, holnap után viszont az esernyőkre is szükség lehet. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek, a délelőtt utolsó órájában pedig hozom majd Lady Gaga-t.

0: és a fesztivál szezonra hangolódunk a jetlaggel.
1: Mert ezek nem csak színes karszalagok, a legszebb éveim.
0: 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, ha a dugó baleset van, várom a közlekedési infót.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Matematikából vizsgáznak ma az érettségizők. Halálos tűzeset történt Nógrádban, földrengés volt Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zajlik a matek érettségi, több mint 79 ezeren vizsgáznak. Középszinten exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak a diákok. Három órájuk van a két részből álló írásbeli megoldására, az emelt szintű dolgozatra 4 óra áll rendelkezésre. Az érettségi szezon tegnap a magyar nyelv és irodalom vizsgákkal kezdődött, holnap a történelem, majd az idegen nyelvi írásbeli következnek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban egyébként 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Halálos lakástűz történt Nógrádban. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy társasházi lakásban keletkezett tűz Bátony terenyén. A nappaliban felhalmozott hulladék kapott lángra. A tűzoltók az erkéről és a bejárati ajtóból oltották a tüzet, de az ott élő idős ember életét nem lehetett már megmenteni. A társasház többi lakására nem terjedtek át a lángok. Vizsgálják az eset részleteit. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Földrengés volt hajnalban Horvátországban. A 4,1-es erősségű földmozgás Esztéktől 30 kilométerre a Kopácsi rét térségében történt hajnali 2:30 után, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést Szerbiában és Magyarországon is érezni lehetett, károkról és sérültekről nem érkeztek hírek. Napos idő lesz, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szórványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó munkát, jó utat kívánok! Mellé hozom a legjobb zenéket, az elsőt Artful Dodger-től és Romina Johnson-tól, Moving Too Fast. Jön Bryan Adams Messi-vel, itt lesz a Brand New Heavies, Mary J. Blige és a Daft Punk is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Akinek van közlekedési infója, vagy Györgyit szülinapost ünnepelne, hívjon vagy írjon. Max M. Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Néha, az a Sometimes a címe a következőnek, a Brand New Heavies folytatja nálunk, sokkal kiszámíthatóbb a heti menetrend a Nightshipben. Ha kedd, akkor Funky DJ Hangyától, előtte pedig 6 és 7 között a házigazdától, Whiteboytól is, itt a Best FM.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedés info autómentős Feritől. M3 Vásárosnamény felé 60-nál íg egy kamion, úgyhogy teljes pályazár van, a 60-i csomóponton keresztül lehet kerülni, de már ott elkezdtek feltorlódni az autók, úgyhogy aki nem szeretne belefutni ebbe az instant kialakult torlódásba, az már kerekharasznál hagyja a pályát. Köszi Feri, jó utat!

0: Best FM-a legjobb zenék elkezdődtek az írásbeli matek érettségig ma reggel. A diákok többek között exponenciális függvénnyel és gráfokkal kapcsolatos feladatokat kaptak. A több mint 79 ezer vizsgázónak középszinten 180 perc, emelt szinten 240 perc áll rendelkezésre a dolgozatok megírásához. Sok sikert mindenkinek a holnapi töri érettségihez is. Itt a Besten az óra végig szól még Kenny Dope és a The Bucketheads közös a The Bomb, jön a Valmar, Szikora Róberttel és Beyoncé is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül itt a dél, úgyhogy átadom a stafétát Majoros Ritának, aki Sophie Alice Baxter Murder on the Dance Floor című slágerével indítja a délutánt. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
3: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges

0: Kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kortyban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje a 30-as évek nyüzsgő, de színpompása Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfűzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ a mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécset június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
3: Új elnököt választott a Magyar Tudományos Akadémia. Nehéz fém kioldódás miatt hívtak vissza poharakat, keresik a kedvenc tesi tanárokat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. Pósfai Mihály geológus, akadémikus, egyetemi tanár tölti be a tisztséget mostantól a Tudostestület 200. közgyűlésén hozott döntése alapján. A poszton Frany Tamás neurobiológust váltja, aki 2020 óta két perióduson át volt az MTA elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia tisztségviselőit 3 évre választják, és csak egyszer lehet újra választani őket. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Már csaknem 700 000 rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV e-SZIA felületén az is látszik, hogy 190 000 már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2 100 000 éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Nehéz fém kioldódás miatt kell visszahívni a piacról mintás vizes poharakat. A Flying Tiger több Kínában gyártott terméke Dánián keresztül került az üzletekbe. A Fogyasztóvédelmi Hatóság az Európai Riasztási Rendszeren kapott jelzést a határérték feletti kadmium és ólom kioldódásáról. Ezek a nehéz fémek hosszú távon egészségkárosodást okozhatnak. Az érintett termékek listáját az MKFH honlapján találják. Már lehet szavazni az év kedvenc testnevelő tanáraira. Országosan mintegy 11 ezer jelölés futott be 1800 tanárra. Közülük választott ki a Magyar Diák Sportszövetség megyénként legfeljebb 3x5 főt, akikre szavazni lehet 3 kategóriában. A vármegyei és budapesti fordulókat az országos szavazás követi. Napos idő lesz, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sokfelé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szorványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Tavaszi keddet kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, és szép délutánt nagy sebességgel és lendülettel bevágtam ide magam a mikrofon mögé, hogy még jó étvágyat tudjak kivenni az ebédelőknek, tudják ma is egyenek valami desszertet. Valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy ünnepeljük meg, vagy üzenjenek neki ma rajtam keresztül, és hallgassunk isteni zenéket. Sophie Lis Bexor már indul is.
2: Best FM.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Csodás napsütéses délutánt kívánok mindenkinek, és azt kívánom, hogy töltsék velem és a remek slágerek társaságában. Nagyon-nagyon remélem, hogy tényleg pár órát, vagy legalább pár percet együtt tudunk tölteni, és egyszerűen csak élvezni tudjuk a legjobb zenéket. Hozok azért rengeteg érdekességet is, úgyhogy mindenképpen maradjanak velem, közlekedési információkat, meg mindenféle infót, úgyhogy szerintem érdekes és érdemes lesz velem tartani a mai délutánon. Mozi ajánlóval is készültem, és napkérdésével is, úgyhogy lesz mire csemegéznünk, előtte még hallgassuk meg a repülők dalát. Jön a Tour de France, most pedig a Fragma a Best FM-en. Szép napot!

0: Best FM a legjobb zenék, ma délután is legyünk utitársak, szóval, hogyha járnak-kelnek az ország útjain és van információjuk, megköszönöm, ha felhívnak vele, a számunk 0620-55-55-155. Kigyulladt egy kamion az M3-ason Vásárosnamény felé 60-nál, az 55-ös kilométernél a pályaoldalt le is zárták, úgyhogy kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet. A terelést építenek ki a folytatásban is az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, és most jelen pillanatban is legalább 2 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez még egyszer a számunk, ha bárkinek infója van. Megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Igazi felejthetetlen nyári muzsika ez volt, a Fiesta is a Jött veled a nyár, a folytatásban érkezik a Bieber's.
2: Elmúlik az éj, de holnap belefér, hogy összerakjuk mind, bármi történt.
1: Előtte még meghallgatjuk egy órakor, pár perc múlva a legfrissebb híreket, aztán jön majd a Backstreet Boys is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat,

0: frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kortyban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya, a 90-es és 2000-es évek felejthetőségével.

délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Véget ért a matekírásbeli, holnap a történelem következik. Új elnököt választott a Magyar Tudományos Akadémia, a nélkülözőknek gyűjtenek élelmiszert. Villányi Eszter vagyok. Túl vannak a matematika írásbelin az érettségizők. Középszinten több mint 71.500-an, emelt szinten mintegy 8.300-an vizsgáztak. A középszintű feladatsorban egyebek mellett volt másodfokú egyenlet és függvényelemzés, de a gráfokról is kaptak kérdést a diákok. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi, csütörtökön angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. Pósfai Mihály geológus, akadémikus, egyetemi tanár tölti be a tisztséget mostantól, a Tudóstestület 200. közgyűlésén hozott döntése alapján. A poszton Frany Tamás neurobiológust váltja, aki 2020 óta két perióduson át volt az MTA elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia tisztségviselőit 3 évre választják, és csak egyszer lehet újra választani őket. Újragyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. Ezekből állítanak össze segélycsomagokat a tervek szerint mintegy 50.000 rászorulónak. A vásárlók a közvetlen környezetükben élő nehéz sorsú embereket segítik a felajánlásaikkal. A legutóbbi novemberi akció idején több mint 500 000 forintnyi adomány gyűlt össze. Földrengés volt hajnalban Horvátországban. A 4,1-es erősségű földmozgás Eszéktől 30 kilométerre a Kopácsi rét térségében történt hajnali 2:30 után, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést Szerbiában és Magyarországon is érezni lehetett, károkról és sérültekről nem érkeztek hírek. Óceánjáron terjed a hantavírus. A luxushajón 7 esetből 2-nél már azonosították a kórokozót. A betegek közül 3-an meghaltak, egy embert kritikus állapotban vittek kórházba. A fedélzeten 150-en utaznak, főként britek, amerikaiak és spanyolok. Az óceánjáró márciusban Argentínából indult, jelenleg a Zöld-foki szigeteknél horgonyoz. Napos idő lesz, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sokfelé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szórványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ahogy ígértem, ebben az órában is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Na nézzük, hogy milyen felejthetetlenek. Simply Red Stars vagy éppen Backstreet Boys, Quit Playing Games jönnek majd ebben a sorrendben, de itt lesz Szakács Gergő is, és az Elkezdem, most pedig Avril Lavigne és a Complicated nyitja az órát. Én pedig csodás napot kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

Best FM a legjobb zenék. A nap témája ma a karrierváltás lett. Az apropót pedig az adta, hogy egy 57 éves amszterdami tanárnő, aki az egyik üzleti egyetemen tanított, most hirtelen karriert váltott, és techno DJ lett, és imádja. Na de nem is akár hogyan, kitanulta a szakma csinyát, binnyát, legalábbis az elmondása szerint, és most ezzel foglalkozik, és nagyon-nagyon élvezi. Szóval ez adta az apropót, hogy megkérdezem a hallgatókat, hogy ha karrierváltásra kerülne most a sor, akkor ki mire váltana? A mostani munkája vagy szakmája mi, és mi az, amire szívesen váltana, ha csak máról holnapra kellene váltani? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de ha valaki megosztaná saját tapasztalatát, mert hogy váltott már egy nagyot az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt években, akkor nyugodtan jöhet a beszámoló. 0620 55 55 155 ide, vagy a Facebook oldalunkra, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek is. Na meg az LMC is, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Kigyulladt egy kamion korábban az M3-as autópályán Vásárosnamény felé 60-nál. Az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát le is zárták, kerülni pedig a 60-i csomóponton keresztül lehet, de most már az előző órai 2-3 kilométeres torlódáshoz képest 5 kilométeres a torlódás, ezt írták a hallgatók, úgyhogy biztos, hogy kell-e türelem, vagy a kerülő út. Ha valaki tud az utóbbiról, akkor a 0620 55 55 155-re írja meg, vagy hívjon fel. Az M0-as autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya felé fénytörőhálót javítanak, Vecsés térségében méghozzá a belső sávban. A 38-as kilométernél folyik a munka, itt legalább hát egy 2-3 kilométeres lassacskán a torlódás itt is. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A túlparton el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána a Kompakt Diszkó és a Hősök dala a Minden rendben.
2: Ami nyílnak a rózsák, semmi baj, ami szépek a lányok, semmi baj, ami fekete a kávé.
1: És az imádott E17 dal is itt lesz az It's Alright.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Eljött a jövő. Megérkezett az e-Vitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az e-Vitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
4: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, békebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, színpompás a Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ mobilkemence.xyz. Szerepcsere

0: Ámfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema City-ben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es, és 2000-es évek felejt.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Holnap már a történelem érettségi van soron. Halálos tűzeset történt Nógrádban, a nyári ruhákat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Túl vannak a matematika írásbenin az érettségizők. Középszinten több mint 71.500-an, emelt szinten mintegy 8.300-an vizsgáztak. A középszintű feladatsorban egyebek mellett volt másodfokú egyenlet és függvényelemzés, de a gráfokról is kaptak kérdést a diákok. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi, csütörtökön angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak. Halálos lakástűz történt Nógrádban. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy társasházi lakásban keletkezett tűz Bátony terenén. A nappaliban felhalmozott hulladék kapott lángra. A tűzoltók az erkéről és a bejárati ajtóból oltották a tüzet, de az ott élő idős ember életét nem lehetett már megmenteni. A társasház többi lakására nem terjedtek át a lángok. Vizsgálják az eset részleteit. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők. A nyári ruházati termékeket és fehér neműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve azt is nézik, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Pszichiátriai kezelés alatt állhatott a lipcsei gázoló. Az ámokfutó gyalogosok közé hajtott a Németváros egyik bevásárló utcájában. A Bild című lap arról írt, hogy az elkövetőt vasárnap még egy pszichiátriai osztályon kezelték, de elbocsátották, mert agresszívan lépett fel a többi beteggel szemben. A hatóságok nem erősítették meg az információt, eddig annyit közöltek, hogy politikai vagy vallási indíték nem merült fel, abban azonban határozottak voltak, hogy szándékosan cselekedett a férfi. Az incidensben ketten életüket vesztették, és sokan megsérültek. Halálos bányabaleset történt Kolumbiában. Sújtó légrobbanás következtében 9 bányász vesztette életét, 6 embert sikerült kimenteni. A bányahatóság közölte, hogy április elején szénpor és metán kibocsátás miatt a biztonsági intézkedések megerősítését ajánlották. A robbanás idején 600 méteres mélységben voltak a bányászok. Napos idő lesz, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sokfelé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szórványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk, lassacskán 5 perccel, nagyon pörög ez a délután, és nagyon megy az idő, úgyhogy sűvítünk a munkaidő vége felé. A legjobb zenékkel, felejthetetlen slágerekkel, úgyhogy nézzük az E17 dalát, vagy inkább hallgassuk, jön mindjárt az It's Alright. Tayo Cruz pedig nyitja az órát, jön a Troublemaker, én Majoros Rita vagyok. Szép délután mindenkinek!

szép sztori, gyönyörű

0: nem kopi.
1: Best FM a legjobb zenék. A tegnapi magyar érettségivel még talán csak-csak megbirkóztam volna, de ez a mai matek azt hiszem feladta volna a leckét. Ugyebár ma a matekkal folytatódott az írásbeli érettségi, és a tájékoztatások szerint ugye két feladat sorból állt, vagy feladat labból. Az érettségi a középszintű, az elsőben 10-12 feladat volt. Azt írták, hogy itt nagyrészt egyszerű összefüggéseket, alapfogalmakat kértek számon, az időre pedig nagyon kellett figyelni, mert hogy 45 perc után az első részt az be is szedik. Viszont aztán volt egy második rész is, volt exponenciális, függvényes, gráfos feladat, aztán mediánt, kvartilist is kellett számolniuk. Ezen kívül halmazos, gráfos példa, valamint a kör egyenlete is szerepelt a példák között. Hát azt hiszem, nekem ezek így utóbbiak feladták volna a leckét. Na de kinek hogy sikerült, vagy hogy érzik? 0-20-55-55-155, ha a mai érettségizők közül hallgatja valaki most a Best FM-et, nagyon-nagyon kíváncsi lennék. Illetve arra is, hogy önök annak idején hogyan birkoztak meg a matekkal. Nekem 4-es lett, de mondjuk sejtettem, hogy az lesz, sosem voltam 5-ös matekos, úgyhogy én a 4-essel egyébként teljesen jól meg voltam elégedve. De ez a mai tényleg nekem is feladta volna a leckét. Na jöhetnek a beszámolók, mellé pedig isteni zenék. Matek elé, közben, után, itt a Savage Garden és az I Want You a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zené. Korábban kigyulladt egy kamion az M3-ason Vásárosnamény felé 60-nál az 55-ös kilométernél. A pálya adott oldala még mindig zárva van, úgyhogy kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet, de a torlódás még így is legalább 5 kilométeres. Terelést építenek ki az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sáv zárva van, úgyhogy a leálló sávon lehet autózni, itt is több kilométeres a torlódás. De van hírem az 51-es főútról is, Dunaharaszti térségében. Aszfaltoznak a 19-es kilométernél. Lezárás van, félpályás még hozzá, és több kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Nagyon-nagyon jó utat, kitartást és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatós ütések és borszfőzés. Regisztrálj Facebook oldalunkon. mobilkemence.xyz.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
6: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, színpompása Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatós ütések és borszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között.

0: Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baranyában is zajlanak már az érettségik. Holnap többfelé előfordulhatnak futó záporok. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn Baranyában is megkezdődtek a tavaszi érettségik. A kormányhivatal közlése szerint 41 helyszínen több mint 4500 vizsgázó ad számot tudásáról a következő hetekben. Középszinten 35, míg emelt szinten 22 tárgyból vizsgáznak a baranyai érettségizők, akik között vannak, akik idegen nyelven érettségiznek majd több tantárgyból is. Érdekesség, hogy a vármegyében lesz egy-egy érettségiző, dráma, mozgóképkultúra és média ismeret, illetve közigazgatási ismeretek tantárgyból is. Ismét van könyvtári szolgáltatás Uránvárosban. A Csorba Győző könyvtár Minerva Fiók könyvtára kedden nyitotta meg kapuit új helyen, az Ybl Miklós utcában, az Uránvárosi posta mögötti területen. Az intézmény a közösségi oldalán azt írja, az egység Uránváros családi könyvtáraként működik, de igyekeznek megszólítani a környéken található óvodákat, oktatási intézményeket is. A cél az, hogy olvasó közösséget építsenek. Az Uránvárosi Fiókkönyvtár közel 7000 kötetes állományával hétköznapokon várja az olvasókat. Idén is kiemelkedően sikeres évadot tudhat magáénak a Pécsi Nemzeti Színház. A teátrum a hétvégén azt közölte, május elejéig 100 000 nézőt fogadott az intézmény az előadásokon. A folyamatosan magas 90% fölötti látogatottság, illetve a teltházas előadások is azt mutatják, a Pécsi Nemzeti Színház iránti érdeklődés töretlen. A teátrum a jövőben is ezen az úton kíván haladni, ennek szellemében hirdette meg új évadát is, melyben 13 új bemutató szerepel. Földrengés volt kedden hajnali 2:30 után néhány perccel Horvátországban. A 4,2-es erősségű földrengés a horvát-szerb határnál a magyar határtól mintegy 30 kilométerre keletkezett. Az epicentrum körülbelül 60 kilométerre volt Pécstől. A rengést Baranya több településén is érzékelni lehetett. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Karnyújtásnyira került a bajnoki címtől az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A bajnoki döntőben a DVTK elleni küzdelemben már 2-0-ra vezet a Pécs. A harmadik győzelem bajnoki címet ér. A két csapat ma újra találkozik, délután 6 órakor a Lauber Dezső sportcsarnokban, ahol egy pécsi győzelem esetén bajnokavatás történik. A klub várja a szurkolókat is a mai meccsre, és azt kéri, aki teheti, fehér ruhában érkezzem.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Aszfaltozási munkákat végeznek Pécsett a Maléterpál úton. A munkák miatt a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton teljes útzár érvényes. Ezt várhatóan szerdán napközben feloldják majd. Gázvezeték rekonstrukciós munkákat végeznek a Péter és a Bolygó utcában, mind a két helyszínen teljes útzár érvényes. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, a 60-as kilométernél a forgalom mind a két irányban csak egy sávon halad. A meteorológiai előrejelzések szerint holnap a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a felhőzet, eleinte csak helyenként, délután pedig szórványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A délnyugati szél sokfelé élénk lehet, kora reggel 12, napközben legfeljebb 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen, a friss hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en, addig is szólnak a dalok megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva, a mikrofonnál este 6-ig H. Horváth László, rövidesen velünk lesz Filó, Wolf Katin, ő pedig már Bon Jovi és a Have a Nice Day.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Mostantól várom a közlekedés legfrissebb híreit, SMS Viber szám este 6-ig a 30-as 889 107-es, hogyha felbukkant a Trafipax, meg lehet írni SMS-ben, illetve Viberen keresztül. Rövidesen folytatom az időjárás híreivel, addig is velünk lesz Olly Murs, Wolf Cutting, most pedig Meredith Brooks és a Beach a 90-es évekből.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Jönnek az időjárás legfrissebb hírei, mert Pécset még mindig meleg van, 26-27 fokot méretünk, holnap érkeznek az záporok, zivatarok, reggel 12, napközben 24 fokra számíthatunk, csütörtökön hideg front még több esővel, reggel 10, napközben maximum 21-22 fokkal, mindez pedig maradni fog majd pénteken is, szombaton viszont már 25, vasárnap 26, míg a jövő hét elején 29-30 fokra érdemes számítani. Hamarosan pedig dalokra, hiszen folytatódik a zenei maraton, több között a Spice Girls-szel, Nagy Bogival, illetve Asherrel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden korty van. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Kapcsoljuk a 0672-333-333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
4: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pelérdi, a Rászvárosi és a Szigeti úton. A gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben Péter és a Bolygó utcában. Vezessen körültekintően, figyeljenek egymásra! Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

legjobb zenék. Ez a Soundedge Hit Best FM. Rövidesen jönnek a legfrissebb hírek és információk, előtte viszont rápillantunk a pollen térképre, a baranya teljesen vörösbe öltözött, szóval akkor magas a pollen terhelés. Többek között küzdünk a kőrissel, a nyírrel, a tölggyel, a dióval, a bükkel, nem utolsó sorban még a gombákkal is. A folytatásban már csak egyetlen dalon maradt, irány a 90-es évek, itt van 97-ből a C-Block és a Summertime.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan folytatjuk egy francia-német pop.

0: duóval, jön majd a French Affair és a Sexy, előtte viszont meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, délután 4 órakor a Best FM-en, a felelős szerkesztőtől, Ince Anna Máriától.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Nagyszabású gyermeknapra készülnek Pécsett. 25 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet holnap is. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Nagyszabású gyermeknap várja a családokat Pécsett május 31-én. A rendezvény helyszíne a Zsolnai Kulturális Negyed lesz, a központi téma pedig az időutazás és a modern technológia. A megszokott óriás csúszda, légvárak, mászófal mellett a legkisebbeket ökolabirintus is várja majd. Lesz helikopter szimulátor, interaktív robotok, mesterséges intelligencia bemutató és a Vissza a jövőbe című filmekből ismert DeLorean autóval is találkozni lehet. Leállt a távfűtés a pécsi lakásokban. A Pétáva honlapján azt közölte, mivel az időjárási körülmények nem indokolják a fűtés fenntartását, az idei szezonra a rendszer befejezte működését, így május 5-én leállították a fűtésszolgáltatást. A lakóközösségek egyéni igények szerint továbbra is igényelhetik a fűtést. A szolgáltatást a közös képviselőkön keresztül lehet megrendelni az ügyfélszolgálaton. Május 20-a a személyi jövedelemadó bevallási határideje, és eddig a napig lehet felajánlani adónk 1+1%-át egy civil szervezetnek, illetve egy vallási közösségnek. Az 1%-ok felajánlásáról eddig online 685 ezren nyilatkoztak, és az is látszik, hogy 190 ezren már megkezdték a kitöltést az ESJA felületén, ám még nem küldték be nyilatkozatukat, írja a NAV. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át. A kedvezményezettekhez így összesen 42 milliárd forint érkezett. Fejlesztések kezdődhetnek Szigetváron. A város honlapján azt írják, a szigetvári önkormányzat konzorciumban 500 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a szociális városrehabilitációra. A Móra Ferenc lakótelep egyes számú épületében felújítanak 11 szociális bérlakást, illetve az épület homlokzatát. Megtörténik a külső nyílászárók cseréje, korszerűsítése, illetve a szennyvízrendszer felújítása. A Magtár épületében is dolgoznak majd, itt új közösségi teret és tanodát alakítanak ki. A fejlesztés során a tanoda működtetéséhez szükséges eszközöket is beszereznek. Hétvégén rendezik a 18. Mohácsi fogadhajtó versenyt. Szombaton délelőtt 10 órától zajlanak majd a futamok az Ijász utcai pályán Mohácson. A versenyfutamok mellett a közönség Dobrovic József világbajnok 4-es fogatát is láthatja.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
2: Aszfaltozási munkákat végeznek Pécsett a Maléterpál úton. A munkák miatt a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton teljes útzár érvényes. Ezt várhatóan szerdán napközben feloldják majd. Gázvezeték rekonstrukciós munkákat végeznek a Péter és a Bolygó utcában. Mind a két helyszínen teljes útzár érvényes. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek. A 60-as kilométernél a forgalom mind a két irányban csak egy sávon halad. A meteorológiai előrejelzések szerint holnap a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a felhőzet. Eleinte csak helyenként, délután pedig szórványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A délnyugati szél sokfelé élénk lehet. Kora reggel 12, napközben legfeljebb 26 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Annyi, köszönöm szépen, találkozunk 5 órakor a Best FM-en, ahol hamarosan folytatom majd egy rendőrségi felhívással. Addig is válogatom a dalokat a 90-es évektől egészen napjainkig. Itt lesz például 99-ből a Fats & Small és a Turnaround, énekel Jonin Csákfeca, a sport a French Affair kezdi, ez már a Sexy.
1: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Rövidesen folytatódik a zenei maraton Gáspár Lacival, előtte viszont még mindig keresik a 11 éves eltűnt kisfiút, Rózsavölgyi Leonárdot. Egészen pontosan április 3-án otthonából egy vázsnoki lakásból idegenhelyre távozott. A felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítőszettet viselt. A komlói rendőrkapitányság kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a fiút, azt tegyen bejelentést, akár névtelensége megőrzése mellett is a 0680 555 111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívó számon. Hamarosan folytatjuk egy beszélgetéssel, addig is felünk lesz a Gorillaz, a Margaret Island, illetve most az elejszetnék a 90-es évekből szól a Respect a Best FM-en. Yeah, yeah.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Évet értékelt a Komlói Honismeret és Városszépítő Egyesület. Erről beszélgetek Szark Elemér elnökkel.
1: Örömmel tettük meg az értékelést, nem csak azért, mert kötelező volt, hanem úgy is azért, mert a betervezett programok megvalósultak, és a nagy rendezvények pedig kimondottan sikeresek voltak. Ez mindig erőt ad, és biztatást is a következő időszakra. Legfontosabb rendezvényünk és legnagyobb rendezvényünk a Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál. 14-et szerveztük meg az elmúlt évben. Fesztivál hangulat volt, 80 csapat volt, minden résztvevő jól érezte magát, készülnek az emberek, jó időben van, várják, élő zene van, aktivitásra késztet mindenkit a zene és a ott lévő parkett, kiválóak a feltételek, tehát igazi fesztivál hangulatot lehet teremteni, és hál' Istennek sikerült. A nőnapi rendezvényünket hagyományosan megtartottuk, köszöntöttük a nőtagjainkat, és Facebookon pedig egy anyaggal a hölgyeket. Világos Komló Városszépítő Mozgalmat indítottuk el 2010 után már sokadszor. 4 virágvásárt szerveztünk, ez is mutatja, hogy a tervezett 2-vel szemben 4 volt, mert volt igény, volt kereslet. Májusfát állítottunk a város főterén, ez is 2013-tól van. Kedvelik az emberek, egyfajta hangulatot ad, nosztalgiára ad lehetőséget, és megcsináltuk. Országos találkozón vettünk részt Gyulán. Fontosak az életünkben, egyrészt azért, mert tudunk miről beszélni az ottani fórumon, másrészt mindig tanulunk a mások munkája alapján, és harmadrészt pedig a fogadó rendező városnak a miensége, képe ad egyfajta biztatást, hogy olyan lehet Komló, vagy legyen éppen olyan is Komló. Ízek utcáját szerveztük meg a bányásznapon, ez azt jelenti, hogy volt egy gasztronómiai verseny, másrészt pedig a város külföldi vendégeit ebéddel láttunk vendégül, és segítettünk a programadásba. Hagyományos a kegyeleti megemlékezésünk a világháborús emlékműnél, és a Jánosi Engeladov szobornál a koszorúzás. A Virágos Komló Városszépítő Mozgalomnak volt a záró ünnepsége decemberben, kellemes dolog volt az, hogy a Városházán volt lehetőségünk megköszönni 120 családnak, városszépítőnek a virágosítást, oklevelet átadni, és biztatást adni a következő időszakra. Tehát ezek voltak a fő rendezvényeink. Örömmel mondom el az elmúlt évről még, hogy a Komlói Bányásznapon kiadták a Komlói Lexikont, ebben az Egyesületünk 8 szócikke szerepel, tehát ott is fontosnak tartották a munkánkat, és ilyen módon rögzít és került a munkánk, a jó munkánk is. Azt gondolom, hogy a munkánk, a rendezvényeink annak a sorába illeszthetők be, hogy megítélésünk szerint minden időszakban a regnáló városvezetés és a közösségek, így mi is, mások is, és az egyes emberek munkája adja az eredményt, adta a múltban, adja a jelenben, és reméljük a jövőben is így lesz. És ahogy szokás mondani, az ötlet az 10%, 90% a megvalósítás, esetenként a 10%-ba tartozunk, esetenként a 90%-ba, esetenként mind a kettőbe, tehát hogy tippet is adunk, és a megvalósításban is segítünk. Azt gondolom, hogy ilyen módon akkor azt eredményezte a munkánk, hogy a városi programadásnak ismételten minősített részesei lehettünk, közreműködtünk a városi nagy rendezvényeknél is, 75-ös a taglétszámunk, 10 fős a vezetésünk, és ilyen módon tudunk dolgozni.
0: Elemér, köszönöm szépen, már is folytatódik a zenei maraton, hamarosan velünk lesz Kylie Minogue, előtte énekel Vastag Csaba.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Május 5-e kedd van, névnaposok a Györgyék, nekik sok-sok boldogságot. Jönnek a születésnaposok. 79 éves Bétót László, zenei szerkesztő, műsorvezető, és nem utolsó a sorban lemezlovas. 50 éves Sidlovics Gábor zenész, a Zanzibár és a Tankcsapda egykori dobosa, mint 43 éves Torgele Sándor, válogatott labdarúgó, és 37 éves lett Adéan, angol énekesnő és zeneszerző. A folytatásban hamarosan jönnek a friss hírek délután 5 órakor, addig is itt van a Magna Cum Laude.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A Gossip dalával folytatódik az elejé maraton, tőlük szól a Move in the Right Direction, előtte délután 5 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat közlekedéssel és időjárással a felelős szerkesztőtől, Incanitól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatós ütések és borszfőzés. Regisztrálj Facebook oldalunkon. mobilkemence.xyz.
3: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatós ütések és borszfűzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig Krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 Hit Best FM-en.
0: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
4: Köszöntöm a rádió hallgatóit. Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rászvárosi és a Szigeti úton. A gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben Péter és a Bolygó utcában. Vezessen körültekintően, figyeljenek egymásra. Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Baranyában is zajlanak már az érettségik. Holnap többfelé előfordulhatnak futó záporok. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn Baranyában is megkezdődtek a tavaszi érettségik. A kormányhivatal közlése szerint 41 helyszínen több mint 4500 vizsgázó ad számot tudásáról a következő hetekben. Középszinten 35, míg emelt szinten 22 tárgyból vizsgáznak a baranyai érettségizők, akik között vannak, akik idegen nyelven érettségiznek majd több tantárgyból is.

0: Érdekesség, hogy a vármegyében lesz egy-egy érettségiző, dráma, mozgóképkultúra és média ismeret, illetve közigazgatási ismeretek tantárgyból is. Ismét van könyvtári szolgáltatás Uránvárosban. A Csorba Győző Könyvtár Minerva Fiók Könyvtára kedden nyitotta meg kapuit új helyen, az Ybl Miklós utcában, az Uránvárosi Posta mögötti területen. Az intézmény a közösségi oldalán azt írja, az egység Uránváros családi könyvtáraként működik, de igyekeznek megszólítani a környéken található óvodákat, oktatási intézményeket is. A cél az, hogy olvasó közösséget építsenek. Az Uránvárosi Fiókkönyvtár közel 7000 kötetes állományával hétköznapokon várja az olvasókat. Idén is kiemelkedően sikeres évadot tudhat magáénak a Pécsi Nemzeti Színház. A teátrum a hétvégén azt közölte, május elejéig 100 000 nézőt fogadott az intézmény az előadásokon. A folyamatosan magas 90% fölötti látogatottság, illetve a teltházas előadások is azt mutatják, a Pécsi Nemzeti Színház iránti érdeklődés töretlen. A teátrum a jövőben is ezen az úton kíván haladni, ennek szellemében hirdette meg új évadát is, melyben 13 új bemutató szerepel. Földrengés volt kedden hajnali 2:30 után néhány perccel Horvátországban. A 4,2-es erősségű földrengés a horvát-szerb határnál a magyar határtól mintegy 30 kilométerre keletkezett. Az epicentrum körülbelül 60 kilométerre volt Pécstől. A rengést Baranya több településén is érzékelni lehetett. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Karnyújtásnyira került a bajnoki címtől az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A bajnoki döntőben a DVTK elleni küzdelemben már 2-0-ra vezet a Pécs. A harmadik győzelem bajnoki címet ér. A két csapat ma újra találkozik, délután 6 órakor a Lauber Dezső sportcsarnokban, ahol egy pécsi győzelem esetén bajnokavatás történik. A klub várja a szurkolókat is a mai meccsre, és azt kéri, aki teheti, fehér ruhában érkezzem.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Aszfaltozási munkákat végeznek Pécsett a Maléterpál úton. A munkák miatt a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton teljes útzár érvényes. Ezt várhatóan szerdán napközben feloldják majd. Gázvezeték rekonstrukciós munkákat végeznek a Péter és a Bolygó utcában, mind a két helyszínen teljes útzár érvényes. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, a 60-as kilométernél a forgalom mind a két irányban csak egy sávon halad. A meteorológiai előrejelzések szerint holnap a több órás napsütés mellett már erősebben megnövekedhet a felhőzet. Eleinte csak helyenként, délután pedig szórványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A délnyugati szél sokfelé élénk lehet. Kora reggel 12, napközben legfeljebb 26 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 6 órakor a Best FM-en, Anivelet pedig találkozunk holnap 3-kor. További kellemes délutánt a mikrofonnál H. Horváth László, indítom az újabb zenei maratont, jönnek a legnagyobbak. Többek között az a holland hölgyike is, aki már többször fellépett Magyarországon, Alice DJ, előtte zenél a Gossip.
1: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM.
1: Meg az időjárás legfrissebb hírei, holnap elő az esernyőkkel, ugyanis jönnek majd a záporok, zivatarok. A szakemberek nagyjából 2-4 mm esőt mondanak, reggel 12, napközben pedig a 26 fok lesz a legvalószínűbb. A csapadék hajlan marad majd csütörtökön is, ott viszont feltámad a szél is, napközben összességében 20-22 fok lesz, csak úgy, mint pénteken. Szombaton viszont már 25, vasárnap 26, a következő héten nemes egyszerűséggel 30 fokra készülhetünk. Rövidesen folytatom egy beszélgetéssel, addig is velünk lesz a Destiny's Child, a Crystal, illetve most a 90-es évekből Joe by Joe, ez a Funky Groove a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Benyovszky a Szabadság szerelmese című musical lesz látható a Pécsi Nemzeti Színházban, a Székesfehérvári Vörös Marti Színház jóvoltából május 14-én. Szikora János, Jászai Imre díjas rendező a vendégem. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mit is érdemes tudni Benyovszky Móriczról?
1: Benyovszky Móricz a 16. század egy egészen különleges figurája volt. Kalandor, tudós, felfedező, mindez egy személyben, ráadásul a szabadságharcos is volt, és a kamcsatkai pogolytáborból való kalandos szökésével beírta magát a történelem könyvekbe, és hát volt egy másik különös akciója, menekülés közben, ugye Kamcsatkából menekültek, és Amerikába szerettek volna eljutni, de az időjárási viszonyok nem tették lehetővé, megfordították a hajó órát, elindultak délre, és hajózott, és ha az ember utólag visszanézi a térképen megtett utat, elhajózott a japán szigetek mellett, kikötött Tajvanon, és aztán kikötött egy egész különleges szigeten, amiről csak kevesen tudtak, és ez volt Madagaszkár. A kalandos élete során tulajdonképpen még egy egész különleges kiváltságban volt része, Madagaszkár királyává választották. Ehhez a kalandhoz azonban hozzátartozik, illetve hát minden kalandhoz hozzátartozik a veszély, és végül is az életének a végére orgyilkosok tettek pontot, akik valószínűleg bérgyilkosok voltak, mert Benyovszky akaratán kívül is nagyhatalmi játszmák játszó szerele.
0: A darab Benyovszky teljes életét feldolgozza?
1: Igazából nem. Azt hiszem, hogy 3-4 musical is kevés lenne ahhoz, hogy ezt a rendkívül mozgalmas és ugyanakkor bonyolult életet ezt a maga teljességében ábrázoljuk. Hogy tegyem hozzá, hogy nem vagyok meggyőződve arról, hogy igazából a musical a megfelelő műfaj erre. Mert az az igazság, hogy született ebből egy nagyon érdekes film, Vivat Benyovszky, ez volt a címe. Ez egy magyar-szlovák koprodukcióban készült televíziós filmsorozat volt. Magyar televízió is vetítette, de sok évvel ezelőtt, az az igazság. És igazából a történet is, és maga Benyovszky figurája is kikopott az emlékezetből. Bízom benne, hogy ez a musical, ez jó apropó lehet ahhoz, hogy ezt a tulajdonképpen méltatlanul elfeledett embert, ezt a méltatlanul elfeledett kalandort újra felfedezzük.
0: Rendezőként mennyire volt nehéz munkája darabbal kapcsolatban?
1: Igazából nem a nehézségét emelném ki, hanem az örömét. Tehát kevés munkában találtam annyi örömet, mint ebben, mert egyrészt ugye köszönhető ez Nagy Tibor nagyszerű zenéjének, aki egyébként egy kiváló slágerszerző, és ebben a minőségében egy egészen fantasztikusat alkotott. Tehát jó volt hallgatni ezeket a dalokat, és jó volt együtt utazni ezzel a különleges emberrel.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, hamarosan folytatódik a zenei maraton a Kovalszkival meg a Vegával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
2: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volán Taxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
4: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rászvárosi és a Szigeti úton. A gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben Péter és a Bolygó utcában. Vezessen körültekintően, figyeljenek egymásra! Kellemes napot kívánunk a Valántoxi csapata nevében!
2: Reklámot hallottak! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatósütések és borszfőzés. Regisztrálj Facebook oldalunkon. mobilkemence.xyz.
2: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, békebeli szerelmes meséje a 30-as évek nyüzsgő, színpompásabb Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fényderül két idegen titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatós ütések és borszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ a mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig Krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ébreszt FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Még rendelkezhetünk adónk 1%-áról. Ismét gyűjtést indít az Élelmiszerbank. Nem tesz jót, ha csak negatív híreket görgetünk. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már csaknem 700 ezeren rendelkeztek adójuk 1+1%-áról online. A NAV adatai szerint további 190 ezeren már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2 100 000 éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint jutott így civil szervezetekhez, vallási közösségekhez és a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Újra élelmiszergyűjtés szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, több mint 430 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A beérkező adományokból segélycsomagokat állítanak össze, amelyekkel mintegy 50 ezer rászorulót segítenek. A szervezők hangsúlyozzák, a közvetlen környezetünkben élő, nehéz sorsú embereket tudjuk így támogatni. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 000 000 forint értékű adomány gyűlt össze. Bővítette a szőlőkabóc elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák itt többféle készítményt használhatnak a kártevő visszaszorítására. Idéglenes engedélye már a biogazdálkodásban alkalmazható szerek is elérhetők, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a NÉBI. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
1: Egyre többen esnek a doom scrolling csapdájába, vagyis amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás, növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzítja a világról alkotott képet. A kutatók azt javasolják, érdemes tudatosan korlátozni a közösségi média használatát. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délnyugat felől egyre vastagabb gomoly felhőzet érkezik, eleinte a Dunántúlon, majd több felé számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is. A csúcs hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Csütörtökön a reggeli csapadék után átmenetileg felszakadozik a felhőzet, de délután ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. Pénteken gomoly felhők zavarhatják a napsütést, elszórtan eső is előfordulhat. Úgy tűnik, szombaton a változó felhőzet mellett több órás napsütés várható, helyenként záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mire elég 120 perc? Hát, hogyha a legnagyobb funky klasszikusokat akarjuk lejátszani, akkor sok mindenre. Nem mindegy, azért megpróbálkozunk vele. 6-7-én Whiteboy, 7-től DJ, hangja a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Tegnap nem sokkal 7 óra előtt küldte a 0625555155-ös Viber számunkra Barna az üzenetet, hogy óriási a mai nácsért, 20 perce hazaértem, de még mindig a kocsiban ülök. Köszi, Barna. Hát akkor inkább Barna családjának mondanám, hogy esetleg Barna 7 óra magasságában nem kerülne elő, akkor tessék megnézni az autóban. Hogyha szereti a funkit, akkor szerintem ma is ott fog ülni legalább egy 20 percet, fél órát, mert hogy minden kedden a legnagyobb funk himnuszok pörögnek itt a Besten a Night Shiftben az első 120 percben. Hattól velem White Boy-jal 7-től keddi rezidensünkkel DJ Hangyával a lemezjátszók mögött.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: A 0620-55-55-155-ös Viber és SMS számunkat már említettem korábban. Best FM Night Shift, Facebookon és Instagramon így vagyunk megtalálhatóak, és ami még nagyon fontos és mindig visszatérő kérdés, az pedig ugye a Mixcloud, a Night Shift lemezlovasok korábbi mixeit a Mixcloudon találjátok meg. Hogyha az én korábbi mixeimet szeretnétek visszahallgatni, akkor mixcloud.com/DJ White Boy. Let's do it.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És Funkival innen folytatjuk pár perc múlva, pontosabban Funkival és Hadnyával, keddi rezidensünkkel, aki birtokba veszi a lemezjátszókat, és 7 és 8 között nem is adja oda senkinek. Szóval picikét szuszanunk, és pár pillanat múlva jövünk vissza, senki ne menjen sehova.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finome, békebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, de színpompásabb Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ a mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema City-ben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felé.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Változékony idő jöhet némi esővel, az eperárusokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, robbanás történt egy kínai tűzi játékgyárban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált étel tizedével volt probléma, mondta el rádiónknak Hegyman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Új korszak kezdődhet a Magyar Tudományos Akadémián a frissen megválasztott elnök szerint. Pusvai Mihály úgy fogalmazott, a kormányváltással új horizont nyílik az intézmény előtt, és erősödhet az együttműködés a döntéshozókkal. Az új elnök kerekasztal egyeztetést kezdeményezne a kutatóhálózat jövőjéről, valamint rendezné az akadémiától korábban leválasztott intézetek helyzetét. A cél az, hogy stabilabb, kiszámíthatóbb működési környezet jön létre a magyar tudomány számára. Közép-Kínában legalább 21 ember meghalt és több mint 60-an megsérültek, miután robbanás történt egy tűzi játékgyárban. A baleset az ország egyik legfontosabb tűzi játékipari központjában volt. A robbanás súlyos károkat okozott az üzemben, a hatóságok még keresik az eltűnteket. A kínai elnök vizsgálatot rendelt el, és felszólította a hatóságokat, hogy derítsék ki a tragédia okát. Kínában korábban is történtek hasonló ipari balesetek a tűzi játékgyártás során. Spanyolországban idén 677 szabad vízi strand kapta meg a kiváló minőséget jelző kék zászlót. Ez 35-tel több

0: tavainál.
1: A legtöbb elismerést Valencia tartomány szerezte. A minősítés a víz tisztaságát, a strandok felszereltségét és a szolgáltatásait is értékeli. Spanyolország továbbra is világelső, a kékzászló strandok mintegy 15%-a ott található. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fátyó felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több-kevesebb napsütéssel, elszórtan záporokkal, zivatarokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: Zip chip, get that taser. Zip chip, get that taser. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megérítik a szúnyogokat a Balatonnál. Átlagos nehézségű volt a matek érettségi a pedagógusok szerint. A nyári ruhákat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért kellenek a megelőző kezelések. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozást megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: Átlagos nehézségű volt az idei matematikai érettségi. A távirat irodának nyilatkozó pedagógusok szerint a feladatsor jól lefette a tananyagot, nem voltak benne váratlan vagy szokatlan példák. Az első rész inkább az alapokat mérte, a második viszont már több gondolkodást és szövegértést igényelt. A diákok visszajelzései alapján a feladatlap megfelelt az előzetes várakozásoknak. Az érettségi holnap történelemmel folytatódik. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve azt is nézik, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Lakóházba csapódott egy kis repülőgép Brazília délkeleti részén. A gép röviddel a felszállás után vált irányíthatatlanná, és egy háromszintes épületbe zuhant. A balesetben három ember meghalt, köztük a pilóta és a másodpilóta, több utas pedig megsérült. A hatóságok szerint a repülő São Paulo-ba tartott, a baleset okát még vizsgálják. Kissé változékony időre számíthatunk a következő napokban. Jönnek a részletek az időjárás jelentésben. Holnap délnyugat felől egyre vastagabb gomoly felhőzet érkezik, eleinte a Dunántúlon, majd többfelé számíthatunk.

0: számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is. A csúcs hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Csütörtökön a reggeli csapadék után átmenetileg felszakadozik a felhőzet, de délután ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. Pénteken gomoly felhők zavarhatják a napsütést, elszórtan eső is előfordulhat. Úgy tűnik, szombaton a változó felhőzet mellett több órás napsütés várható, helyenként záporokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Ahogy annó Csoki is mondta az üvegtigris második részében, este elvesztette, reggelre megtalálta. Nálunk ugyanez lesz a helyzet a következő órában a szerelemmel. Nem tudom, hogy elvesztette a Black Eyed Peas, minden esetre nem találja a szerelmet, úgyhogy jön majd a Where is the Love, de óriási mázli, hogy Heavy D, ő pedig megtalálta. Now that we found love, hamarosan ez is érkezik.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Best FM, a legjobb zenék. A Lighthouse Family első albumának, az Ocean Drive-nak első elkészített adagját, CD-t és kazettát olyan nehezen sikerült eladni, hogy a kiadó egy időre le is vette ezt az albumot a katalógusból. Aztán egy évvel később meg már annyit kellett belőle készíteni, hogy végül 6-szoros platina lett belőle. Úgyhogy jöhetett a folytatás, a Postcards from Heaven, erről érkezik most a High itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. A két héttel ezelőtt bemutatott Michael Jackson életrajzi mozifilmmel a Michael-lel kapcsolatban a legtöbben azt brották fel hibának, hogy nem volt elég bevállalós, és azokat a témákat, amelyek mind a mai napig érdeklik, nem csak a Michael Jackson rajongókat, hát nem nagyon érintett a film. Viszont abban meg mindenki egyöntetű véleményen volt, hogy Jackar Jackson zseniális Michael Jacksonként. Szóval lehet, hogy kinéz neki egy Oscar-t. Nekünk meg most egy You Rock My World néz ki. Jön,

0: Ladies, good morning.
1: Best FM, a legjobb zenék. Háromtagú fiú zenekarként indultak, aztán csatlakozott hozzájuk Fergie, majd pár évvel később kivált a zenekarból Fergie, úgyhogy most jelenleg felállását tekintve ugyanott tart a Black Eyed Peas, ahonnan elindultak. Egész sok helyen lehet őket látni így a Fergie nélküli verzióban idén nyáron. Koncertezni fognak majd Norvégiában, Svédországban, Lengyelországban, Dániában és a hozzánk közeli Szlovákiában és Horvátországban is lehet majd ők.

Best FM a legjobb zenék. Tavaly ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját a most érkező Ashwa, de nem ültek a papírjukon, tavaly tavasszal végig turnéztak az Egyesült Királyságban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Beköszönt a kissé változékony idő, még rendelkezhetünk adunk 1%-áról, ismét gyűjtést indít az Élelmiszerbank. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már csaknem 700 ezeren rendelkeztek adójuk 1+1%-áról online. A NAV adatai szerint további 190 ezeren már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2 100 000 éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint jutott így civil szervezetekhez, vallási közösségekhez és a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Újra élelmiszergyűjtés szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, több mint 430 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A beérkező adományokból segélycsomagokat állítanak össze, amelyekkel mintegy 50 ezer rászorulót segítenek. A szervezők hangsúlyozzák, a közvetlen környezetünkben élő, nehézsorsú embereket tudjuk így támogatni. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 000 000 forint értékű adomány gyűlt össze. Bővítette a szőlőkabóc elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák itt többféle készítményt használhatnak a kártevő visszaszorítására. Idéglenes engedélye már a biogazdálkodásban alkalmazható szerek is elérhetők, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a NÉBIK. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
1: Egyre többen esnek a doomscrolling csapdájába, vagyis amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás, növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzítja a világról alkotott képet. A kutatók azt javasolják, érdemes tudatosan korlátozni a közösségi média használatát. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fátyol felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön több

0: csökken záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias, gomoly felhős idő több-kevesebb napsütéssel, elszórtan záporokkal, zivatarokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hát ez a mostani időjárás marad velünk egész májusban, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy az idei nyár az tényleg jó hosszú lesz. Pont olyan hosszú, mint ahogy Kid Rock is énekel róla az első dalban az óra legelején. Jó, majd az All Summer Long nem sokára, de itt lesz még a Jump, a Criss Cross-tól, a Shy Guy, Diana King-től és a Flawless George Michael-től.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék, a rendezők, a főszereplők és a producerek is nyitottak a folytatásra, és állítólag nemzetközi helyszíneket néztek ki a Bad Boys 5. részéhez. London vagy Párizs is szóba jöhet. Jön az első részben.

0: minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

Best FM a legjobb zenék. Elvileg a Freedom Williams-el jelenleg is turnézó énekeshölgynek van hangja. Nem is rossz. Ettől függetlenül azért az élő fellépéseken biztos, ami biztos, az eredeti női vokára szoktak fájni kell, hogy Everybody Dance Now. You're not gonna make you sweat a CNC Music Factory-től.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A holnapra ígért záporok, zivatarok ellenére is jobb időnk lesz, mint ma. 26 fokos nappali maximumra lehet számítani, és már éjszaka sem lesz olyan hideg, 14 fok alá már akkor sem megy a hőmérő pigany szállal. Jön a Kosin és a Hágyú.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változékony idő jöhet némi esővel, az eperárusokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, Spanyolország vezeti a kék zászló strandok listáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta el rádiónknak Egyman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Új korszak kezdődhet a Magyar Tudományos Akadémián a frissen megválasztott elnök szerint. Pósfai Mihály úgy fogalmazott, a kormányváltással új horizont nyílik az intézmény előtt, és erősödhet az együttműködés a döntéshozókkal. Az új elnök kerekasztal egyeztetést kezdeményezne a kutatóhálózat jövőjéről, valamint rendezné az akadémiától korábban leválasztott intézetek helyzetét. A cél az, hogy stabilabb, kiszámíthatóbb működési környezet jön létre a magyar tudomány számára. Közép-Kínában legalább 21 ember meghalt és több mint 60-an megsérültek, miután robbanás történt egy tűzijátékgyárban. A baleset az ország egyik legfontosabb tűzijátékipari központjában volt. A robbanás súlyos károkat okozott az üzemben, a hatóságok még keresik az eltűnteket. A kínai elnök vizsgálatot rendelt el, és felszólította a hatóságokat, hogy derítsék ki a tragédia okát. Kínában korábban is történtek hasonló ipari balesetek a tűzijátékgyártás során. Spanyolországban idén 677 szabadvízi strand kapta meg a kiváló minőséget jelző kék zászlót. Ez 35-tel több a tavainál. A legtöbb elismerést Valencia tartomány szerezte. A minősítés a víz tisztaságát, a strandok felszereltségét és a szolgáltatásait is értékeli. Spanyolország továbbra is világelső, a kék zászló strandok mintegy 15%-a ott található. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fátyol felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később

0: bátor zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés jön több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több kevesebb napsütéssel, elszórta a záporokkal, zivatarokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Párizs-Budapest tengelyen fogunk mozogni a következő 60 percben itt a Besten. Pestet majd a tankcsapda fogja megénekelni, Pesten megjelent Isten. Párizsból pedig egy igazi karneválal jelentkezünk Dario G-nek köszönhetően. A karnevál, de Párizs előtt érkezik már is a The Pussycat Dolls, a Buttons-el itt a Besten.
2: Ez a Night Shift a Besten.

mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban összezárnak.

Best FM, a legjobb zenék. Hát nem a szokványos hütteparti volt az, amit május 2-án az ausztriai Ischigl Ski Centrumban a záró hétvégén lenyomott Christina Aguilera. Tele volt a hegy emberekkel, hallom már. Csak én nem voltam ott. Ain't no other man, Christina Aguilera érkezik itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Volt már mentor a francia és a spanyol Voice-ban és az olasz X-faktorban, de hát nyelvtudása alapján akár még mehetne a kínai X-faktorba, meg mondjuk az arab Voice-ba is, mert hogy ilyen nyelveken is beszél a most érkező Mika. Jön a Big Girl itt a Best FM. Walks into

Best FM a legjobb zenék. Július 3, ez a hivatalos megjelenési dátuma az új Madonna nagylemeznek, a Confessions 2-nek, amelyről ugye két kislemez már ismert, az augusztus 18-án bemutatott I Feel So Free és a Sabrina Carpenterrel közösen készített Bring Your Love. Most Britneyvel érkezik Madonna.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hát a teljes csapat, mármint hogy a TLC, a Salt and Pepper és az En Vogue így együtt, úgy, ahogy Amerikában fog turnézni, nálunk nem lesz majd látható és hallható, de ezért a TLC-t külön Norvégiában, Dániában, Svédországban, Olaszországban és Angliában is el lehet majd kapni idén nyáron, meg nálunk a következő órában a No Scrubs-al.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, ugyan van öt nagy lemeze, ettől függetlenül azért a széles nagy közönség szerintem talán ha kettő Rozalla slágert fel tud sorolni. Viszont ez a kettő sláger akkora, hogy ennek köszönhetően 2016-ban a Billboard magazin beválogatta őt minden idők 100 legsikeresebb dance előadója közé. Jön Rozalla és az Everybody's Free.

Best FM, a legjobb zenék 2002 tavaszán alakultak, aztán első nagy sikerű kislemezők után végig turnézták a nyarat meg az őszt, és valamikor az év végén gyorsan fel is oszlottak. Gyakorlatilag tovább tartott a nagy lemezüket végighallgatni, mint hogy ahogy ők léteztek. Mindezt egy olyan albummal, amelyből 12 dalból 10 Madonna átdolgozás volt. Madhouse, Like a Prayer, ezért itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Best FM a legjobb zenék, hát lehet, hogy a Deja Vu nem tudja befejezni, én igen. Itt, most zárom ezt a mai keddet. Holnap szerda pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda esti Night Shift, tehát DJ Effendi lesz az, aki csatlakozik hozzám. I can't stop! Ez jön, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. It's been a long time, long time. We shouldn't have left you without a dope beat.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

take ya. Dip trap, the Fantasia.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Lak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Yeah.